Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallják az Ulmi Rádió Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján, vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A mikrofonnál Darányi Né Demeter Magdi.

ünnepbe, hogy szeretettel dédelgetett virágait köszöntse, és meglocsolja, mielőtt forron kezd sütni a nap. Locsolás közben egyszer ezt mondta nekem. Nézd, milyen csodálatos a reggel. A reggeli levegő íze, a pillanat, amikor előbukkan a nap, amikor a szellő megérinti az arcunkat, az égbolt kékje, a fák friss zöld leveleinek színe, a madarak reggeli dala, mind milyen gyönyörű. S minden reggel más, más, más hangulat. Nincs is jobb a csendes nyári reggeleknél, amikor magadba szippanthatod a kert illatát, ámulattal nézheted a színpompás virágokat, a növekvő zöldségeket, az érő gyümölcsöket, és közben megnyugszol. Olyan erőt képes gyűjteni ezekből a lelked, mellyel bátran indulhatsz neki a napnak. Az élet elmúlik akkor is, ha fáj, ha bosszankodunk, és akkor is, ha nevetve, táncolva megyünk tovább. Minden reggelt meg kell köszönni, mondta nagymamám az ő örök, kedves bölcsességével. Így tanította meg nekem kicsi kislánykoromban a kert, a virágok, a fák, a madarak és a reggelek szeretetét. Jó reggelt, örömteli reggel! És jó reggelt mindazoknak, akik felkeltek, hogy meghallgassák a most következő magyar nyelvű kulturális műsort.

június hónap nyár elő, Szent Iván hava, Pünköst hava. Az állatok, növények élete kiteljesedett, valamennyi élőlény teszi a dolgát. Júniusban már teljes lombkoronájukat viselik a fák, apró, zöld gyümölcsök ígérik a termést. Pompáznak a kiskertek, a szántóföldek kalászosait, szelíden ringatja a szél, csak úgy, mint a legelők réteg növénytakaróit. Amerre csak járunk, színek, illatok és hangok kavalkádja fogad bennünket. Madárdalból még bőven jut erre a hónapra is, hiszen ilyenkor bölcsödések és óvodások a madárfiókák. Szinte órarendet lehetne készíteni hozzájuk, mert nem egy időben szólalnak meg. Legkorábban éneklő a kerti rozsdafarkú, később a széncinke, az ökörszem, a citromsármány, majd az erdei pinty és a rigó csatlakozik az éneklőkhöz. Az év többi hónapjában azonban ez a madáróra már nem működik ilyen jól, mert a fiókák megnőnek, és a madarak kevesebbet szólnak. Ahogy a

madarak énekének, úgy a virágok nyílásának is lehetne órarendet készíteni, hiszen megfigyelhetjük, más-más napszakban virulnak. Például, amikor a hajnalka kék tölcsérei becsukódnak, akkor nyílnak többek közt a kukacvirág tarka szirmai, majd alkonyattájt összecsukódnak, és átadják a stafétabotot a fűszeres illatú estikének. Most júniusban nyílnak még a liliomok és a rózsák is. Tökéletes szépségük miatt őket tartják a virágok királynőjének. De készülődik már a kardvirág és a dália is. Hozzájuk képest sokkal szerényebb növény az úton, útfélen termő bodza, ám rendkívül hasznos. Illatos fehér virágaiból kitűnő szörpöt készíthetünk. A bodzavirágot palacsinta tésztába mártva meg is lehet sütni. A később megszínesedő terméséből pedig csetelekvár készíthető. Az éretlen zöld bogyókat azonban tilos megenni, mert mérgező anyagokat tartalmaznak. Ám ha a bodza termése szép, sötét lilára érik, a méreg eltűnik belőle. A bodzát gyógynövényként is számon tartják, vesebetegségek gyógyítására.

Márciusban már teljes létszámban megjelennek a lepkék, illetve hernyóik, a bogarak, a pókok és a szúnyogok. A legnépszerűbb bogárképviselő a hétpettyes katica. A katica bogarak egyes példányai ennél kevesebbet, de többet is, akár 12 pettyet is viselhetnek. A levéltetvek hasznos pusztítója. Az emberek számára az egyik legkedvesebb rovarok közé tartozik. A szúnyogok meleg csapadékos nyarainkon hatalmas tömegekben lepnek el mindent és mindenkit. A gyötrő szúnyogok közül a nőstény állatok a vérszívók. Erőszakosságukkal, csípéseikkel megzavarják, megkeserítik a szabadban töltött tevékenységeinket. Védekezhetünk ellenük permetezéssel, füstöléssel, elektromos riasztókkal, vagy különböző krémekkel és folyadékokkal.

A táplálékunk, az egészségünk, a családunk és mi magunk is függünk az állat- és növényvilágtól. A régi falusi embereknek sokkal erősebb volt a kapcsolatuk a természettel, mint ma. Követni tudták a természet és az éghajlat változásait, és alaposan meg tudták figyelni az állatok viselkedéseit. Ezekből az évszázados tapasztalatokból alakultak ki például az időjárási jóslatok, melyek leggyakrabban az állatok viselkedéséhez kapcsolódtak. Rengeteg ilyen jóslatot ismerünk a néphagyományban. Megfigyelték, hogy nem csak a madarak, békák, medvék jelzik az időjárás változását, hanem más állatok is. Például a szarvasmarhák megérzik a közelgő vihart, mivel rendkívül érzékenyek a légnyomás különbségre. Ilyenkor lefekszenek a fűbe, hogy legalább egy kis területet szárazon tartsanak az esőzés utánra. A mókusok minél magasabbra építik otthonukat, annál hidegebb térre lehet számítani. Vagy minél sűrűbb, vastagabb bundát növeszt a farkán, annál keményebb fagyok várhatók. A hangyák rendkívül intelligens, érzékeny állatok. Vihar elől az egész kolónia felbojdul, és hosszú sorokban vonulnak egy irányba, és magukkal viszik a hangyatojásokat is, hogy biztonságba helyezzék őket. Vagy a vakondok minél mélyebbre alakítják ki élőhelyeiket, annál erősebb tél lesz. A madaraknál a legismertebb mondás, ha a fecske alacsonyan repül, hideg idő várható. Vagy nagy viharok előtt a madarak összegyűlnek, és csapatostul repülnek védett helyre. Sokan babonának hiszik, de ezek mind évszázados tapasztalatokon és megfigyeléseken alapulnak. Mindenki ismeri a következő mondásokat, hogy eső várható, ha a szamarak ordítanak, ha csípnek a legyek, ha a méhek reggel nem akarnak kirepülni, ha a vadlibák V-alakba repülnek, ha a békák nagyon brekegnek, ha a varjuk vadul kárognak, és így tovább. Még sok-sok ilyen régi megfigyeléseken alapuló mondást ismerünk.

Június 8-a Szent Medárd napja. A szent nevét hallva sokunknak az ismert népi megfigyelés jut eszébe, amely szerint, ha ezen a napon esik, akkor 40 napig esni fog. Ám ha süt a nap, akkor 40 napig száraz időnk marad. De miképp függ össze Medárd és az eső? Az egyik legenda szerint még gyermek volt, amikor a szakadó esőtől egy kiterjesztett szárnyú sas óvta meg. Egy másik történet arról szól, hogy ifjú korában apja legkedvesebb lovát egy parasztnak ajándékozta, aki elvesztette a sajátját. Ezt követően elerett az eső, és miközben mindenki bőrigázott, egyedül ő maradt száraz, mert a feje fölött egy sas kiterjesztett szárnyaival megóvta. Egy másik magyarázat szerint egy pajkos táncoló csapat nem hallgatott a szentéletű püspök intelmeire, ezért egy felhőszakadás elmosta a vígtársaságot. Akárhogy is történt, Medárd lett a jó időjárás védőszentje. Feje fölött kiterjesztett szárnyú sassal szokták ábrázolni, de gyakran láthatjuk nevetve is. Népszerűségét jellemzi, hogy egyes vidékeken a sörfőzők, a borászok, a szellemileg visszamaradottak, a rabságban sínylődők, sőt, a gyermekáldásra vágyók is őhozzá fohászkodnak. Bizonyos vidékeken a szőlő és szilvatermésre is következtetnek a medárnapi időből. Ha napján meleg, napos az idő, jó gyümölcs termés várható, ha esik, savanyú lesz a bor, viszont bő a gabona termés.

Június 13-a páduai Szent Antal ünnepe. 1231. június 13-án hunyt el páduai Szent Antal, ferencesrendi szerzetes, teológus, a katolikus egyház egyik legnépszerűbb szentje. Jóformán nincsen templom, ahol ne állna szobra, barna ferences csuhában, karján a kis Jézussal, másik kezében liliommal. Ha a hívő katolikusnak gondja, baja van, mindig hozzáfordul. Majd Szent Antal megsegít, mondják. Kultuszát a ferences rendi szerzetesek terjesztették el, mivel a középkor óta retteget fertőző betegséget, az orbáncot Szent Antal tüzének nevezték, gyógyításával kapcsolatos szokások kötöttek ehhez a naphoz. Tájegységtől függően volt példa a kultikus tűzgyújtásra. A tűz a mitológiában és a hiedelemvilágban mindig a megtisztulással kapcsolatos, de máshol például tilos volt tüzet rakni ezen a napon, nehogy a háziak elkapják az orbáncot.

Ha azt mondom valakinek, mondj egy virágot, azonnal azt feleli, rózsa. Nincs még egy növény, amellyel annyi érzést, vágyat, örömöt lehet üzenni. Szólások, közmondások, versek, népdalok, műdalok, festmények, épületdíszek, szobrok alkotóinak ezreit, százezreit ihlette meg szépségével, színével, illatával s egész fenséges megjelenésével. Jelképe a halhatatlanságnak, kifejezője a szerelemnek, megtestesítője a szentségnek. Származási helyét ma sem tudjuk pontosan, mintha időtlen idők óta létezne. Az ókori Perzsia kedvelt virága, Babilonba is elkerült, de a kínai rózsakertekről is fennmaradtak iratok. Az első hiteles ábrázolása egy knossoszi freskon maradt fenn a Krisztus előtti 16. századból. Kolumbusz talált belőle Amerikában, ismerték a peruiak is. Mivel az ókori civilizált világ központja a Mediterrániumban volt, a rózsa, mint az előkelőség jelképe, innen indult újra és újra hódító útjára, egyre több formában és színben termesztették, s nemes fajtái is elterjedtek az egész világon. A régi költők mind fehérnek írták le a rózsát, s valóban meg lehet, hogy eredetileg fehér virág volt. Szépséges történetek adnak magyarázatot, hogyan vált aztán pirossá. Például szerelmesek vérétől, Zeus haragjától, ámor mesterkedésétől. A budai szentember Gülbaba rózsakertje zarándok helyé vált. A Bibliában ugyan több említést is találunk, de a keresztény kultúra egy időben háttérbe szorította, sőt, tiltotta a bujának, pogánynak tartott vörös rózsát, legfeljebb az ártatlanság jelképének tartott fehéret fogadta el. Azután, mivel a rózsát az emberek nagyon is szerették, már megengedték, hogy e virágból legyen bármilyen színű is, díszítsék az oltárakat, a szentek szobrait, és hamarosan a szűzanya ábrázolásokról sem hiányozhatott. Az ég királynőjéhez csakis a virágok királynője illett. Árpádházi Szent Erzsébet kötényében pedig rózsává változott a szegényeknek szánt alamizsna. Linné még csak 14 fajta rózsát ismert, de a 19. század vége felé már 5000 fajta nyílott Európában. Ez az óriási fejlődés Josephine császárné lelkesedésének és bőkezű támogatásának volt köszönhető. Kastélykertje, Malmaison, a világon fellelhető összes rózsafajta lelőhelye volt, hiszen Napóleon minden hadi útjáról futárokkal küldte haza a rózsatöveket. A rózsa emberemlékezet óta a szépség, a szeretet, a szerelem, a romantika jelképe.

A rózsaünnep alkalmából a rózsahazájában, Szőregen, a termesztők minden év júniusában programsorozattal ünneplik Európa szerte híres virágait. Az 1999-ben hagyományteremtő elhatározással első alkalomban megrendezett szőregi rózsaünnepen a környékbeli települések lakói előtt vonult fel a rózsás menet. Az eltelt évek során a falunapból országos és egyben határon túlra átnyúló elismertségű rendezvényé fejlődött a szőregi rózsaünnep. A szőregi rózsaünnepen virágdíszbe öltöznek a település utcái, terei. A helyi lakosok évről évre szeretettel várják vissza mindazokat, akik hozzájuk hasonlóan szerelmesei a rózsának. A rózsaünnep alkalmával lehetőség nyílik betekinteni a rózsatermesztők mindennapjaiba. Az érdeklődők megismerhetik a Szőreg környéki rózsaföldeket, a földeken folyó munkát, ennek a nehéz, de csodálatos szakmának a mindennapjait. A szakmai közönség mellett minden érdeklődő, rózsaszerető látogató számára önfeledt kikapcsolódási lehetőséget kínál a rózsaünnepi forgatag számos kiállítással, látnivalóval és kulturális programokkal. A szőregi rózsaünnep fő látványossága a karneváli felvonulás, ahol több százezer rózsaszállal feldíszített ünnepi menet vonul végig Szőreg utcáin. A felvonulást követően hajnalig tartó koncertek, színpadi programok szórakoztatják a szőregi rózsaünnep

Minden évben megrendezik Ulmban a Tag der Rose napot, melyet egy antikvásárral kapcsolnak össze. A Münster mögötti téren a virágok királynőjének, a rózsának milliói között nem csak a formáit, színeit és az illatát élvezhetjük, hanem vásárolni is lehet a csodálatos változataiból. Megcsodálható és vásárolható minden, ami rózsából készült. Az ékszertől a kozmetikai szerekig, ruhák és dísztárgyak. És nem csak a szemünk gyönyörködhet bennük, hanem rózsából készült ételeket és italokat is megkóstolhatnak az odalátogatók.

vannak pillanatok, amikor úgy érzem, mindennek vége. És persze van úgy is, hogy nem bánok semmit sem.

gyermekeknek szóló mesémet Hárs László írta. A címe: Miért nincsen rózsa tövis nélkül? Volt egyszer egy rózsakert. Közepén a díszhelyen virult a legszebb rózsatő. Minden veszélye sima volt, mint a csiszolt üveg. Nemhogy tövis, de még egy icike-picikécske sem akadt rajta. Testvérei, a többi rózsák váltig mondogatták, hogy ez nem vezet jóra. De a legszebb rózsatő csak nevetett rajtuk. Szép kis bimbókat növelni, ez a rózsa dolga, ezt mondogatta. A szúros tövis meg, hadd maradjon a királydínyének. Vigyázz, vigyázz, intette a szomszédja. Ha nincs tövised, védtelen maradsz. Ugyan, ki bántana engem? Mosolyodott el nyiladozó bimboival a rózsatő. Lásd, én sem bántok senkit, ellenkezőleg. Inkább mindenkit csak gyönyörködtetek szépségemmel, elandalítok illatommal. Rettegésre nincs okom. A legszebb rózsatő elsőnek nyitotta ki legszebb bimbaját, örvendezett, aki rátekintett, elmosolyodott, aki beszívta az illatát. Hanem egy reggel, hogy történt, hogy nem, egy szamár beszabadult a rózsakertbe. Körülnézett, és azt mondta: I-á! Ami szamár nyelven annyit jelentett: mennyi finom falat, mennyi nagyszerű rágnivaló. Azonnal neki is látott, hogy lelegelje a nyíló rózsákat. Csak hogy első kísérleténél a tövisek alaposan megszurkálták. Annyi esze egy szamárnak is van, hogy ami nagyon szúr, az nem rágnivaló. Ott hagyta hát az első rózsát, és megpróbálkozott a másodikkal. De ott ugyanúgy járt. Sorra próbálkozott minden rózsatővel, de mindenütt megkapta a magáét. Az orrát összeszurkálta, a nyelvét felsértette a sok tüske. Végül eljutott a legszebb rózsatőhöz. Óvatosan körülszaglázta, kinyújtotta a nyelvét, és félve megérintette a rózsát. Nem szúrt, nem volt tövise. Gyorsan lelegelte az egész bokrot, majd, mint aki jól végezte dolgát, elégedetten elkocogott. A legszebb rózsatő szomorkodott egy kicsit, de aztán hamarosan még csodálatosabb bimbókat növelt. A szamár úgy látszik, csak erre várt. Belopakodott a rózsakertbe, és újra felfalta a virágait. Ez így ment egész nyáron át. A legszebb rózsatő már hervadozni, száradozni kezdett bánatában. Egyre csak sóhajtozott. Mit évő legyek? Mit csináljak? Növesz töviseket, mondta a szomszédja. Aki nem védekezik, azt felfalják, hiába illatozik. A rózsa megfogadta a tanácsot. Tavasszal legelőször is nagy, hegyes töviseket növesztett, csak azután virított ki teljes pompájában. Több se kellett a szamárnak, amint kinyílt a rózsakert, belopakodott, és egyenesen odakocogott a legszebb rózsatőhöz. Egy cseppet sem félt. Kitátotta a száját, hogy bekapja a virágokat, de az éles, kemény tövisek a nyelvébe szúrtak, az orrába döftek, és jól összeszurkálták. A szamár visszakapta vérző nyelvét, és ordítva vágtatott el a kertből. Azóta nem merészkedik a szamár a rózsakertbe, és azóta nincsen rózsa tövis nélkül.

Egy riporter interjút készít a sorssal. Ütéseim, mesélte büszkén a sors, ütéseim kemények és kivéthetetlenek. Balom ugyanolyan retteget, mint a jobbom. A hűséget, a büszkeséget, a szeretetet, a tudást és a barátságot, és tudni kell, ezek a legkeményebb ellenfelek, egymás után le tudom küzdeni. Így tehát érdeklődött nem minden csodálat nélkül a riporter. Senki sincsen, aki méltó ellenfélként vehetné fel önnel a harcot. Hát, ugye meg kell mondanom, nyilatkozott kelletlenül a sors. Egy valakivel eddig még nem boldogultam. Valahányszor kiütöttem, mielőtt végleg kiszámolták volna, mindig újra lábra állt. De hát, ki ez az ellenfél, akit még ön, a sors sem tud legyőzni, türelmetlenkedett a riporter. Reménynek hívják, válaszolta alig hallhatóan a sors.

Ulmi Magyar Kultúregyesületünk 2026. június havi műsor tervéből. Június 13-án szombaton este 20 órától a Hogyan tudnék élni nélküled című romantikus zenés filmjáték vetítésére kerül sor. A film egy balatoni nyári szerelem története, Demjén Ferenc slágereivel színesítve. A belépés díjtalan, de mivel a helyek száma korlátozott, előre jelentkezni kell az Egyesület e-mail címén. Június 14-én vasárnap 12 órától katolikus Szent Mise első áldozás Neu-Ulmban, a Mária Königin templomban.

0: Mai műsorunk végéhez értünk. Az Ulmi Magyar Kultúra Egyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallották az Ulmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A műsor szerkesztette és vezette Darányiné Demeter Magdi. Kellemes, békés, nagyon szép hétvégét és jó egészséget kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat. Viszont hallásra!
1: Sie hörten die ungarische Sendung von Radio Free FM. Diese ungarische Sendung können Sie jeden Samstagmorgen von 9 bis 10 Uhr hören.